*274# o daddy. *274#. Ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7. Ya gasi tane gure wonni. Wonni? Wonni ya? Wonni. Wonni? Wonni? Wonni? Wonni? Wonni? Wonni?